0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak rövidesen a hétvégi árkád ünnepről, amelyre több száz érdeklődő látogatott el Felsőőrben. Ezt követően szó lesz az ORF Burgenland új kampányáról, valamint az internetes gyűlöletbeszéd legfrissebb statisztikai adatairól is beszámolunk. Tartsanak velem ma este is! Hagyomány, kétnyelvűség és generációk közti párbeszéd. Vasárnap ismét megrendezték a felsőri református gyülekezet árkád ünnepét. A rendezvény több száz látogatót vonzott, akik a kétnyelvű Isten tiszteletet követően közös étkezéssel, beszélgetéssel és programokkal töltötték a napot. Kádas Richárd református lelkész szerint az árkád ünnep egyik legfontosabb célja, hogy az emberek ne csak a templomban, hanem azon kívül is találkozzanak egymással.
2: Alapvetően mindig úgy kezdjük az ünnepet, hogy van egy istentisztelet két nyelven, és utána kezdődik maga a fesztivál, de valóban egy fontos lépés az, hogy nem csak a templomban találkozunk, hanem azon kívül is. Illetve én azt látom, hogy a közös evés, amiben az ókorban is megvolt, az másként hozza össze az embereket. Maga itt sokkal több időt eltölt mindenki. Illetve azt látjuk, hogy mióta van ugrálóvárunk, azóta a családosok is tovább tudnak maradni, mert régen az volt, hogy gyorsan megebédelünk, és akkor megyünk haza, majd a gyerekek már unják. A gyerekek szépen el vannak a kicsik az ugrálóvárnál, nagyobbak tudnak még utána egy süteményt is megenni, egy spiccert, egy nyolcadot, egy sört, ki mit, és tudnak többet beszélgetni. És a fő cél ugye pont az, hogy tudjunk egymással kommunikálni, és akkor nem csak a gyülekezetnek a törzsmagja van itt, hanem azok is, akik elszármaztak, vagy például jöttek a bécsi gyülekezetből, az egyik gyülekezetből, jönnek a katolikusok is át, szóval, hogy mindig az van, hogy az egész város megmozgatja egy-egy ilyen fárfeszt, egy-egy ilyen árkádfeszt. Nálunk nincsenek búcsúk ebben az értelemben, mint a katolikusoknál, de azt mi is láttuk, hogy az ilyen alkalmaknak külön ereje van. Ezért jött létre az árkádfeszt annó, jóval az én meglétem előtt, és egy nagyon szép hagyomány és nagyon szép alkalom, mert látom azt, hogy megmozdulnak az emberek, mi is, akik benne dolgozunk, mögötte dolgozunk, tegnap építettük a sátrakat, fel lettek állítva a különböző, a sörcsap, a hűtők és többi, szóval ez összehozza az embereket a gyülekezeten belül is, meg amennyire én látom a gyülekezeten kívül is. Úgyhogy ez a fő cél mögötte.
3: Ugye az istentisztelet is mindig kétnyelvű. Mekkora támaszt nyújthat a templom is ahhoz, hogy a nyelvet megőrizzük?
2: Én azt gondolom, ez alapvetés. Tehát, hogy az embernek az anyanyelvén tud megszólalni leginkább egy prédikáció, ott érinti meg a leginkább, akár egy bibliaolvasás, akár egy imádság. Sokszor a mi atyánkon is látjuk ezt, de más imádságokon is. És ezért is törekszünk arra, hogy a magyar nyelvességet megtartsuk, bár azért látjuk azt, hogy kopik. Tehát, hogy kevesebben vannak, akik magyar anyanyelvűek már, de vannak, akik érkeznek Magyarországról. Szóval, hogy ez egy ilyen nehéz kérdés, hogy hogyan kéne itt igazságot tenni. Szóval nem igazságot kell tenni, hanem egyszerűen mindenkinek meg kell élnie azt, ami az övé. És én azt gondolom, hogy a gyülekezet és a gyülekezeti alkalom, egy istentisztelet, az mindig otthon lenni érzését kell megadja, hogy én ebben itthon vagyok, ez nekem szól, ez hozzám szól, az Isten hozzám szól. És ugye erről szólt a reformáció is, hogy mindenki a saját anyanyelvén olvassa a Bibliát, hallgassa a prédikációt, és próbáljuk töretlenül így tovább menni.
1: Schuster Gyenge Judit, presbiter számára a felsőri árkád ünnep nem csupán egy hagyományos rendezvény, hanem saját életének és családjának fontos része is. Édesapja, aki hosszú éveken át szolgált a gyülekezetben, szintén aktív résztvevője volt az ünnepségeknek. Weber Katalin, Schuster Gyenge Juditot is kérdezte.
4: Éppen most beszéltem egy kolléganőmmel, aki szintén a presbitérium tagja, és ő azt mondta, hogy ő sem emlékszik, én sem emlékszem, mikor már nagyon régen kezdtük ezt el, és mindig is sikeres volt. Tudom, hogy az én édesapám, aki 30 éve halt meg, és itt 40 évig volt lelkész, hogy ő már itt az Arkaden Festen beszélt és jelen volt, úgyhogy már nagyon régóta. Úgy nevezzük ezt az ünnepséget, hogy tornácos ünnep, ugye? és ebben a tornácos házban nőttem föl. Mi 1953-ban jöttünk ide, amikor a gyülekezetnek már 2 éve nem volt lelkésze, és úgy ünnepelt a gyülekezet, hogy minden tornácot gyönyörűen körülvett virág, ágak, stb. És megmaradt az a viszony, mert akkor még nem volt biztos, hogy mi lesz Ausztriával, ugye csak 55-ben kaptuk meg az államszerződést, úgyhogy nagyon bizonytalan helyzetben jöttünk, és ezáltal a gyülekezet rokonná vált. Nekünk mindenki olyan volt, mint rokonunk. És mi családtagok voltunk ezekben a családokban. Hogyha valami nálunk a családban történt, akkor itt volt jelen az egész gyülekezet, 600-an az én esküvőmön például. Úgyhogy így nőttem én itt föl. Persze nehéz időket éltünk, mert 56-ban ide ezrével jöttek az emberek, ez támpont volt, el is lehet képzelni. Voltak olyanok, hogy csendes napok, amiket itt rendeztünk, hogy egy kis hitbeli támaszt kaphassanak az emberek.
5: Akkor egy nagyot ugrunk az időben, ugye a történelem utána a jelen és a jövő. Azt hiszem van egy fontos projekt, ami épp a jövőbe vezet, illetve összeköti a generációkat.
4: Gyermekek nélkül nincs jövő. Hogyha nincs gyermekmunka, akkor a gyülekezetnek nincs jövője. Nyilvánvaló. Nehéz a konfirmandusokat tartani, hogyha egyszer konfirmáltak, úgyhogy kell foglalkoznunk azzal, hogy őket hogyan tudjuk megszólítani. És ez a projekt úgy hívják, hogy Mix Age, egy közös Európai Uniós projekt, amit a Soproni Evangélikus Gyülekezettel együtt bonyolítunk le. Itt arról van szó, hogy a fiatalok és az idősek hogyan tudnak egymástól tanulni. Például az idősek azáltal tanulnak, hogy el voltunk a kétnyelvű gimnáziumban egy osztályban, és megtanították minket, hogy milyen website kell, mit tudom én, hogyha a handimet hogyan tudom javítani, a gyerekek mindent tudnak. Mi viszont az idősebbektől tudunk tanulni olyant, hogy receptek. Úgyhogy ez egy olyan szemmel látható jó projekt volt, amiből lehetett látni, hogy együtt volt a generáció rendezvény, a két generáció, és most ilyen táblákat dolgoztak ki, kétnyelvű táblákat, arról, hogy a határ hogy változott az idők folyamán. Nagyon érdekes.
1: A térség vezető rádiója, az ORF Rádió Burgenland mostani héttel új plakátkampányt indított. Szeptember 21-től színes plakátokkal gazdagodnak a települések utcaképei, ahol a különböző település nevek és dalcímek ötvözetei hívják fel a figyelmet a Rádió Burgenland sokszínű dalkínálatára. De hogy miről is szól mindez, azt most Buder Bertától hallják.
6: Talán kevesen ismerik Stefanie Verge 1986-ban megjelent Stark wie a Felsen című dalát, ám az egyik felsőrött is olvasható Rádió Burgenlandot reklámozó plakátnak épp ez adott inspirációt. Így született meg a Stark wie a Felsőőr felirat. Ezen kívül azonban még több kreatív szó és dalkombinációra is bukkanhatunk, ha a következő hetekben nyitott szemmel járjuk a burgenlandi települések utcáit. Olyan dalcím szüleményeket is olvashatunk, mint a Don't Stop Believin', ami Csáva, azaz Stop település nevét viseli a címben. Vagy akár a dél-burgenlandi nagysáros lakot említő Ti amo Mosendorf feliratot. A burgenlandi horvát település Oszlip, Uzlop, azaz Oszlop, pedig a legendás Falkó dalának mintájára a Rock mi Amadeus Lop feliratú plakáttal színesíti az utcaképet a következő hetekben. Az új kampányhoz új mottó is társul. Verne Hérics, az ORF Burgenland igazgatója elmondta, hogy a plakátokon piros körben díszelgő Wer's kennt, liebt's, aki ismeri, szereti, jelmondattal arra szeretnének utalást tenni, hogy a Rádió Burgenland sokkal nagyobb zenei sokszínűséggel rendelkezik, mint amiről az eddigi image árulkodott. A Rádió Burgenland a 80-as évek zenéitől kezdve a 70-es évek diszkó zenéjén át a soft rock világáig kalauzolja a hallgatóságot, de természetesen nem maradhatnak el az Austropop örök kedvencei sem. Egy előzetes közvéleménykutatás alapján ezek a kategóriák bizonyultak a legkedveltebbeknek, mesélte Ursula Hofmeister, a Rádió Burgenland programfelelőse. Hogy a plakátokon olvasható szlogenek megelevenedjenek, és a rádióban is elhangozzanak, A Rádió Burgelland szerkesztősége arra motiválja a hallgatókat, hogy énekelve WhatsApp hangüzenet formájában küldjék be a kedvenc felirataikat a szerkesztőség számára.
1: Az interneten egyre több a gyűlölet, és ez sajnos nem csak az országban jelent problémát. A Statisztik Ausztria legújabb felmérése szerint az osztrákok több mint egyharmada tapasztalt már gyűlöletbeszédet az interneten, leginkább politikai vagy vallási okokból. De hogy állnak a többi szomszédos országok, és kik a leginkább veszélyeztetettek? Erről most Palágyi Zsófiát hallják.
7: Az adatok szerint az osztrákok 37%-a találkozott az elmúlt három hónapban gyűlöletbeszéddel az interneten, ami 2023-hoz képest 6%-pontos emelkedést jelent. A támadások leggyakrabban politikai vagy társadalmi nézetek, vallás vagy világnézet, illetve etnikai hovatartozás ellen irányultak. De nem csak Ausztriában nő a probléma, az uniós átlag is emelkedett, itt 40%-ról beszélünk. A legrosszabb helyzet 66%-kal Írországban, 56%-kal pedig Magyarországon és Finnországban tapasztalható a legtöbb gyűlöletbeszéd. A legalacsonyabb arányukat Görögország, Lettország és Litvánia mutatják. Különösen veszélyeztetettek a fiatalok. A 16 és 24 év közötti korosztály fele találkozott már gyűlöletbeszéddel, de a 25 és 34 év közöttiek körében is ugyanilyen magas az arány. A közösségi média aktív felhasználói is gyakran számolnak be ilyen tapasztalatokról. A platformokat használók 45%-a észlelt már gyűlöletbeszédet. A Statisztik Ausztria felmérése az uniós szabályozásnak megfelelően készült, és több mint 5500 főt kérdeztek meg.
0: Időjárás.
1: A szél egyre gyengül az éjszaka folyamán, és erősen lehűl a levegő. A hőmérséklet 7 és 11 fokra csökken. Holnap, vagyis szerdán a nap néhány óráig süt majd, de időnként felhők is előbújhatnak az égen. Mérsékelt északnyugati szél erősödik, és a hőmérséklet 17-21 fok között várható. Valamint még egy különlegesség, a holnap hajnali éjszakán 2 óra 5 perckor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz, és ezt az időjárás is már szép lassan mutatja. De én most búcsúzom, köszönöm már a figyelmüket. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!